lehet! Szent lehet! De nem beszél túl lejjét! Vaffa megkötti, mert csúcsáim, hogy ilyet a körkrót!